0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.
3: Kedves hallgató.
4: Ó, igen.
3: Kedves hallgató.
5: Kapsz matricát.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ez a popterisznya.hu,
1: ahol a slágerek randevúznak. I will survive without you.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Tiltósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tiltósó.

0: Karisma Pontú, egy korábbi...
1: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
2: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
1: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
2: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
1: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Bétósó. Bétósó. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó.

0: Show. Show. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. Három óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Beto Show. Ready, steady, ready, go!
2: Jó napot kívánok! A nevem Bétót László. Dynamite.
3: Nagyon szép napot mindenkinek, kezdődik a Bétó Show itt a poptarisznya.hu-n. Nem panaszkodhatunk az időjárásra, tombol a nyár, minden irányból áramlik felénk a meleg, és a 30 fok fölötti hőmérsékletek. Na, ezek azok, amelyek egy picikét megkeserítik az életünket, és bizony, egy bizonyos hőfok után már a vízparton sem annyira kellemes, mert azért végül is nem lehet egész nap nyakig ülni a vízben, főleg ha van. Előbb-utóbb ki kell jönni belőle, és minden kezdődik előről. Szóval jönnek a panaszok, miért van ilyen baromi meleg, mint hogy télen mindig jönnek a panaszok, hogy miért van ilyen baromi hideg. Tulajdonképpen azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy mi lenne, hogyha egyszer az időjárás tökéletes lenne. Vagyis lenne tavasz, nyár, ősz és tél. Megfelelő hőmérsékletekkel. De én azt hiszem, erre már nagyon minimális a remény, legalábbis az én életemben, meg sokunk életében. Egyre szélsőségesebb lesz El Niño elvtárs. Itt van, és az elkövetkező időszakban is itt lesz. A legfrissebbeket olvasva, az ősz és a tél csapadékos lesz Európában, az mindenképpen jó. Viszont egyúttal meg kellene tanulnunk eltenni a vizet a szárazabb időszakokra. Mert hogy lassan már eltűnik a Velencei tó, és a Balaton is egyre kisebb, nem beszélve a többi kisebb tavunkról. Ez már nagyon-nagyon kellemetlen és beláthatatlan következménye. Jobbnál jobb zenék a mai napon is itt, a Beto Show-ban, és persze a humor, az újdonságok, és kapcsolódik össze a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu a szokásoknak megfelelően. Kezdődjék tehát a mai Beto Show, ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást!
4: Welcome to Thursday morning!
3: Ez a Stars on 45. És egy medley a Beatles dalokból.

0: Ez volt a Beatles medley, és ez volt a Stars on 45.
1: Beatles Show. Beatles Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Billy Joel. We didn't start the fire.

Hét ágra süt a nap, csalafinta az egész, mert időnként a szellő is megmozdul, és az ember azt hinné, hogy tulajdonképpen nincs is annyira meleg, de baromira meleg van. És ha valakinek mindenképpen kint kell lennie, tegyen a fejére egy sapkát, egy olyat, amivel védi a fejét a napsugárzástól, és nagyon-nagyon-nagyon sok folyadékot kell inni, és persze csak akkor kell kimenni az utcára, és akkor kell kimenni a telekre, hogyha dolgokat kell intézni, de azt is minél gyorsabban, minél hamarabb vissza a békés melegbe. Welcome to Thursday morning. Ami otthon a lakásban elérhető, megfelelő hűtéssel, és persze főképpen, ha van, légkondival. Na meg a jó zenével, ez a Smoky. Lay back in the arms of someone.

0: Chris Norman-nel ez volt a Smokey, ez volt a Lay Back in the Arms of Someone. Sajnos nincs már közöttünk, február 27-én Los Angelesben elhunyt Neil Sedaka, a kiváló amerikai slágerénekes, zongorista, dalszerző, aki 1939. március 13-án született. Nagy slágerei voltak, de az összes közül a legnagyobb ez volt.
1: And now, more music.
0: Ez az O Carol. És Neil Sedaka.

Neil Sedaka, ez volt az Ókerrel. Neil Sedaka után jön a Fortunes. Már itt is van.

0: Ez volt a Fortunes. Freedom come, freedom go.
1: Riportok és zenék. Ez a Bétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. Bétót László műsora a poptarisznya.hu-n.
0: Carol Douglas.
2: I went to see the doctor today.
0: As a doctor's orders.

A Dr. Others után Emma Lee Gary és a You're My Everything.

Egy különlegesség következik majd ezután, a dal után. Ez egy 1963-as felvétel, decemberben készült, Frankie Valli és a Four Seasons dala. Oh, what a night!

Was a Night, Frankie Valli. És a Four Seasons, micsoda éjszaka. Ezt én elmondhattam 1992-ben, akkor, amikor a Calypso Rádió élőben közvetítette Michael Jackson bukaresti koncertjét. Ez október 1-én volt tehát, és hát bizony nem voltak a feltételek olyan jók, hogy az ember ezt elgondolná. Műholdról jött a jel, és csak a Calypso Rádió volt az egyetlen egy rádió Európában, amelynek megvolt a joga Hegedűs Lászlónak köszönhetően, hogy közvetítsük élőben Michael Jackson bukaresti koncertjét. Nem volt ez akármilyen, és ráadásul még a közvetítési jogot átengedtem a Petőfi Rádiónak is, úgyhogy egyszerre a Petőfi Rádió és a Calypso Rádió hallgatói várták, hogy megjöjjön az a bizonyos jel a Műholdról, Bukarestből, amire elég sokat kellett várni.

0: Azoknak, akik később kapcsolódtak az adásba, azoknak mondom, hogy a színhely Bukarest, a színpadon Michael Jackson. Élőben közvetítjük ezt a koncertet, kedves hallgatóink, ez a Kalipszó Rádió és a Petőfi Rádió közös adása. Az utolsó pillanatban, az utolsó másodpercekben kaptuk meg a hangot a műholdról, előtte semmiféle mérőjel, semmiféle mérőhang, hanem egyszerre a koncert kezdetének időpontjában, pontban 8:30 megszólalt nálunk is, mind ahogy megszólal azért néhány európai országban.
1: Hát bizony ez a zapszem akció a fenékben, ez rendesen urrá lett rajtam, hiszen tudtam, hogy legalább 1,5 millió ember várja ezt a bizonyos koncertet, és soha nem tudtam, hogy mikor fog megszakadni a jel, mikor lesz egyszer csak rohadt nagy csend az éterben, mert nem érkezik meg a koncertjel a műholdról. De szerencsére ez nem következett be, viszont amire nem lehettünk felkészülve, fogalmunk sem volt, hogy Michael Jackson mit énekel, és milyen dalt követ majd. Minden esetre, hát oda voltunk érte, hogy ezt mi meg tudtuk tenni, ez egy fantasztikus élmény volt a számomra is, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy legalább 2-3 kilót én fogytam a legvégére, mert tényleg nem tudtam azt sem, hogy merre járok, fiú vagyok, vagy lány. Jön a jel, nem jön a jel, és ha jön, akkor mi lesz rajta? Minden esetre a Dangerous Tour megérkezett 1992. október 1-én Magyarországra is, és bizony ez egyáltalán nem volt veszélytelen. A túrnak a neve is ez volt, Veszélyes Tour. Egy dal erejéig emlékezzünk erre a közvetítésre itt a mai alkalommal a B2Show-ban a poptarisztja.hu-n. Bukarest és Michael Jackson.

0: Dangerous Tour Bukarestből 1992-ből. Sok-sok érdekesség és sok-sok unalmas dolog van ebben a közvetítésben. Megpróbálok majd összerakni körülbelül egy olyan 40 perces, 30 perces anyagot, ami igazán a krémje ennek a bizonyos élő közvetítésnek, amelyet 1992. október 1-én együtt közvetített a Kalipszó Rádió és a Petőfi Rádió. Nos, ebből próbálok baj valamit varázsolni, mert az egészet unalmas lenne meghallgatni, én ezt megtettem az elmúlt napokban, amikor megtaláltam. Aztán rájöttem arra, hogy tulajdonképpen ez már csak emlék, és hát bizony, amilyen jel jött időnként, azt nem lehet már közvetíteni jelen pillanatban 2026-ban.
1: Beatles Show. Beatles Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
2: A poptarisznya.hu-n.
0: Start for the dreams. As Mara Johnny Hit Jazz.

0: Johnny Hedges, ez volt az elmúlt percekben itt a Beatles-showban a poptarisznya.hu-n a Shattered Dreams.
1: Poptarisznya.hu.
2: Ez egy újabb sláger.
0: Nem is akármilyen. Ez a kanadai Berlin. És a Take My Breath Away.

A Top Gun, klasszikus dala a Berlintől. Ez volt az előbb a Take My Breath Away. A folytatásban pedig a Gypsy Kings. Ez a Bailame.

Venus in Blue Jeans. Ez volt Jimmy Clanton, és ez volt egy igazi

Ram Roots. Egy dal, amit mindenki elpengetett és eljátszott. Az összes nagy gitárbanda a Shadows-tól a Sputnikson állt. De ez az eredeti, ez a Ram Roots. És a Ghost Riders in the Sky.

Ez volt a Rhyme Roots az elmúlt percekben, és ez volt az égi lovas, mert ugye így ismerte az egész világ, vagy legalábbis Magyarországon mindenki. Ez volt a Riders in the Sky. Ez volt tehát a Rhyme Roots. Robin Luke. Susie Darling.

Pojong, Love of the Common People. Egy jól ismert dal, nagyon sokan énekelték, nagyon sokan feldolgozták. A jobbak közé tartozik ez a változat. Ő volt tehát az elmúlt percekben Pojong. Entrance és Rod Stewart. Do you think I am sexy?

0: Ez volt az Entrance és Rod Stewart. Do you think I am sexy?
1: Poptarisznya.hu.
2: A legnagyobb slágerek.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájába.

Ez volt az Electric Light Orchestra, és ez volt a Calling America. És Amerika hívott, hiszen Amerikában van a foci VB többek között. Annak hivatalos dalát majd rövidesen játszom, hiszen Shakira ezt is elkészítette, és ez lett a hivatalos dala a foci VB-nek. De most még, mert hogy nem az újdonságok forognak, egy újabb régi klasszikus Guy Mitchell-től. As a singing the blues.

Ezt a fantasztikus remixet DJ Dali készítette. Ez szólt az elmúlt percekben. Itt a Retro Rádióban, bocsánat, nem a popterisztja.hu-n, a Beethoven Show-ban. Most pedig Bobby Rydell. Én tudtam, hogy előbb vagy utóbb keverem a retrót a Beethoven Show-val. Elég sokáig bírtam. De hát egyszer be kellett következni ennek is. Aztán egy darabig most ez megint nem fog előfordulni. Szóval ez itt a Beethoven Show, benne Bobby Rydell. És Domenico Modugno klasszikusa, ez a Volare.

aki gitárt vett a kezébe annak idején, legyen az profi, vagy éppen amatőr, vagy félamatőr, egész biztos, hogy elpengedte ezt a dalt. Ez a Routers és a Let's Go.

0: Ez volt a Routers, és ez volt a Let's Go.
1: Poptarisznya.
2: Sláger, sláger után.
0: A Beatles dal most a Bananarámától. Ez a

0: Ez volt a Bananarama, és ez volt a Help, a Beatles nagyslágere. Most pedig térjünk át a humorra. Az első jelenet előadói Esztergályos Cecília és Agárdi Gábor. A jelenet címe Gomba pörkölt.
1: Nézd csak, kinyitotta a szemét. Jó reggel, cihabás. Na, csak hogy magához tért.
2: Üdvözlöm, doktornő. Ugyan ma szerda?
1: Hát honnan tudja?
2: Mindig szerdán szoktam magamhoz térni. Az ember ugye szombaton megszedi azt a gombát, vasárnap megeszi azt a gombát, szerdán magához tér. Csütörtökön lábadozik, pénteken kírják, szombaton megint mehet gombát. Kitanultam én, Krisztián, nem először csinálom. Még három gyomormosás, aztán jubilálunk. Elérem a 25. gomba mérgezésemet. Ez is lakodalom.
1: Azért ez mégiscsak sok, Ciha bácsi. Nem fél, hogy egyszer ráfizet?
2: Hogyan fizetnék rá, Kiszti Hand, amíg a doktornő pumpál? Megtárgyaltam én ezt a mentőkkel, ugye bár jó előre. Na fiúk, én áprilistól októberig minden vasárnap glott összeesik, akkor aztán csak is a főorvosnőhöz liferáljatok. Mert az úgy pumpál, mint senki a világon. A jó Istenke aranyozza meg a pumpáját.
1: Szia, bácsi! Ide hallgassa, miért nem megy piacra gombát venni? Nem telli?
2: Miért ne is tessék mondani, Krisztián. Iparos ember vagyok én. Szakképzett szitakötő. A nyugdíjas is. Aztán nem iszom, nem kártyázom, nincs én nekem szenvedélyem az égvilágon semmi. Csak ez a kis gombám legyen meg. Ha nem tetszik tudni, én abban a kofa népsében nem bízok ám ott a piacon. Jaj, huncut annak még a fajtája is kis tihal. Aztán mégiscsak más az ember, maga kezivel szédi azt ott a gombát, illatos erdőn, édesen ordítozó stiglincek közepette.
1: De hát, ha egyszer nem tudja, melyik a mérges gomba.
2: Ne tessék már engem sértegetni, mert bizisten, hogy én is mérges lennék. Ha honnan tudna? Ismerem én valamennyit. Még a Deák nevén is. Ott van példának okáira Vagykos Debröve. Latinul casus obeundi. Lila kalapú, zöld lemezek, pettyes tönk. Akkor a molom mérges, hogy szembe köpi az ember. Amíg leszedi, aztán közben randán vinyogó neszeket hall. Aki még kesztyű nélkül nyúl hozzá, könnyékig lehermad a karja.
1: Érdekes.
2: Hát nem még semmi, mert ott van a süveges nyugönt. Latinul exitus lethalis. E húsevő gomba, Krisztián, de olyan vérszomjas, hogy az apróbb madaraknak észszerűen utána repül. Méghozzám hozzátoktatva.
1: Fantasztikus.
2: Ezzel a két öreg szememmel láttam, amint hasba rúgott egy állami díjas gombaszakértő.
1: És maga melyikből eve?
2: Mindegyikből, Krisztián. Hát a jó gomba pörkölt olyan, mint a jó halászlé. Több fajta kőbele. De aztán mégis nyolja az ember mind a 30 ujját.
1: Szia, bácsi! Az embernek csak 10 ujja van.
2: Eredetileg. Bizonyos mérges gombák hatására azonban átmenetileg megtöbbszöröződhet.
1: Ez rémes, és mondja, Ciha bácsi, legalább jó egy ilyen gomba pörkölt?
2: Jó, Már hogy volna jó? Olyan az ide, mint egy avarkori temető. Langyos szappan szószba.
1: Az Isten áldja meg, akkor miért teszi?
2: Miért már szeretem?
0: A gombaevő Ciha bácsi után jöjjenek a halevők. Csákányi László, Szombati Gyula és Usztics Mátyás a három szereplője a jelenetnek.
3: Jó ez a hal.
4: Jó.
3: Hé, öreg! Magának is ízlik?
4: Milyen kedves öreg ember. A nagyapámra hasonlít.
3: Hé, papa, odaadná a sót?
4: Nagyon szeretheti a halat. Milyen gyorsan eszi.
3: Ja, vigyázzon, papa, mert szálkás.
4: Kedves öreg ember, minden nap itt van.
3: Igen, csak nem szokott így köhögni.
4: Viszont szép piros polgás.
3: Hé, papa, nem kér még halat?
4: Ez hogy köhög? Csak nem influenzás.
3: Mert nem oltatta be magát, az öcsém az beoltatta magát.
4: És?
3: Hát ugyanúgy megkapta az influenzát, viszont nem köhög.
4: Milyen szép zakója van.
3: Aha, halszálkás.
4: És meg ők panaszkodnak, hogy kevés a nyugdíj.
3: Te nem kész még halat? Neki már úgy látom, nem kell.
4: A jó ez a hal.
3: Ja, az anyám csinálta így, írdalva.
4: De. Nézted tegnap a tévét?
3: Aha.
4: Érdekes volt az a dokumentumfilm a társadalmi közömbösségről.
3: Miről?
4: Mondom, a társadalmi közömbösségről.
3: Aha.
4: De ennek az öregnek a feje egyre lilább. Nem kéne szólni valakinek?
3: Hagyjad már, utálok tanúskodni!
4: Mi az Isten mutogat ez állandóan a torkán?
3: Hát mit tudom én, talán figyelmeztetni akar valamire minket.
4: De jó Isten, csak nem roblott a hal.
5: Na azért.
3: Na, végre egy kis csend.
4: Na, ez jó vacsora volt. Na, gyere, menjünk!
3: Na, várjál, vigyázz, nehogy rálépj. Ha mégiscsak egy ember.
0: Jelenetek egy házasságból. Jól ismert cím, és több változata is van. Az autós változat következik most Csala Zsuzsával és Gávölgyi Jánossal.
6: Béla.
7: Ha?
6: Béla, nyugodt vagy?
7: Most már nem. Mi a franc történt?
6: Tudod, elindultam a Suzuki-val anyukához.
7: A végösszeget mondva az.
6: És van egy kis baj.
7: Egy kis baj? Remélem anyáddal. Basszus, akkor veled?
6: Dehogy!
7: A rohadt életben csak élhetek ilyen szerencsétlen. Akkor a kocsival?
6: Hát az a helyzet...
7: Az a helyzet, hogy volt egy kocsink. De én tudtam már, amikor beültél, úgy sivalkodott szegény, mint karamell az elődöntőben.
6: Csak meg kellett kenni a rúgókat.
7: Ja, meg az ajtó szélét, hogy be tudj ülni. 3 kiló vazelin ment rá. Én milyen barom, miért engedtem, hogy beülj?
6: Hát Azért, mert az én pénzemből vettük. Én fizetem a benzint, a biztosítást, meg a többi költséget.
7: Most ilyen pitiségeken fönnakadsz. Hát mondtam én neked, hogy az én pénzemből van a cigarettám. Azt te is szívod.
6: Béla, én nem dohányzom.
7: És az a füst, ami a konyhában van, na szívod vagy nem szívod?
6: Tudom most, miért vagy ideges. Te engedted meg, hogy anyukát kivigyem a temetőbe.
7: Ja, olyan jól hangzott. Na figyelj már neki még. Hogy néz ki az autó?
6: Piros.
7: Ne ideges is, nagyon be van horpadva.
6: Egyáltalán, a kocsinak nincs semmi baja.
7: Akkor mi a francnak hívtál? Hát épp a meccset nézem a tévében.
6: Hát az úgy volt, hogy megérkeztem anyuka háza elé.
7: Ennek örülök.
6: És van itt egy szabad hely.
7: Mámor, és?
6: Béla, nem tudok beállni.
7: Keres egy másik helyet.
6: Nem, nincs, már kétszer körbe mentem.
7: A rohadt életbe közben meg megy a meccs.
6: Nincs is meccs.
7: Hát most ezt te tudod, vagy én?
6: Béla, te megint a szex csatornát nézed.
7: Dehogy is, a Milán meg a Fenerbahce, vagy mi ez?
6: Jó, akkor mondd meg, hogy mit látsz.
7: Labdát. Mondjuk két labdát.
6: Partjelző is van.
7: Hát persze.
6: Meg bíró?
7: Bíró nő. Nő. Épp most fújja a sipot. Na most rólam van szó, vagy a kocsiról a rohadt életben már?
6: Tudtam, hogy ideges leszel.
7: Én? Ugyan miért a fene vigyene? Miért?
6: Hát, hogy nem tudok beállni, és felizgatlak vele.
7: Aranyom, te már évek óta nem. Na figyelj, rakj ki az indexet.
6: Ez a hosszú itt a karika alatt?
7: Az. Na most mi történt?
6: Megy az ablak törlő.
7: Várj, akkor másképp mondom. Figyelj, kapcsold be az ablak törlőt.
6: Igen?
7: Most mi történt?
6: Kattog és villog.
7: Helyes. Akkor most tedd rükverzbe.
6: Ez a bot itt, amin van az a macilacis gomb.
7: Igen, képzeld el, hogy melletted ülök.
6: Béla, rajtad nincs is gatya.
7: Annyira azért ne képzelj el. Figyelj, most fogod a macilacis botot, és felém tolod majd hátra. Amint a tökön akarná ütni vele, na. Na, most mit csinál?
6: Recsek.
7: A kuplungot benyomtad?
6: Ja, bocsika.
7: Na figyelj, tekered a karikát, lassan felengeded a kuplungot. Most mi van?
6: Dudál.
7: Minek dudálsz? Ne nyomd a dudát.
6: Nem én nyomom. Az a 30 autós, aki mögöttem áll.
7: Figyelj, tekerd le az ablakot.
6: Megvan.
7: Szorítsd ökölbe a két kezed, és rak keresztbe.
6: Igen?
7: Most a felsőt lengesd meg.
6: Most még jobban dudálnak. Te, jön az egyik. Nagyon fenyegetően jön.
7: Figyelj, adod-e neki a telefont?
6: Adom.
7: Uram, bocsásson meg, ha vezet a feleséget, megérteti. Tegye már meg, hogy beáll az asszony helyett. Köszönöm!
0: Jöjjenek az újdonságok. Rövidesen majd Shakira is énekel a Die Die. Az idei foci VB hivatalos dala. De most először Alex Varen, as a passenger.

Bár nyár van, de ez nem vonatkozik David Guettára, aki végig dolgozza az életét. Mindegynek, hogy nyár van, tavasz, tél vagy ősz. Ontja a slágereket most a legújabbat Elokkal. Ez az Angels Above Me. David Guetta.

David Guetta és Alok és a vadonatúj dal, ez volt az Angels Above Me. Shakira következik, aki elmondhatja magáról, hogy immáron a harmadik foci VB hivatalos dalát énekli. A Waka Waka volt az első, az afrikai VB-nek volt az indulója, a most következő pedig, ha úgy tetszik, a legújabb, de semmiképpen sem az utolsó Shakirát ismerve. Alig várja az újabb foci VB-t, hogy ismét énekelhessen egy dalt a foci VB-re. Szóval Shakira következik, és az idei foci VB hivatalos dala, ez a Die Die.

Ez volt a Die Die, és ez volt az elmúlt percekben maga Shakira. A folytatásban pedig Kökény Rakoncai és Marics Péter újdonsága. Ez a Tutto è bello.

Alexander Stein következik, a román sztár. A Sex a Beat. Ez volt az első nagy sláger, aztán volt néhány. Ez úgy tűnik, hogy ismét egy maradandóbb darab. Ez a No Sleep és Alexander Stein.

Alexander Sen, ez volt a No Sleeps, a legújabb dala a román és Európa szerte jól ismert sztárnak. A No Sleep után pedig itt van Jennifer Lopez, na kivel? Hát persze, hogy David Guettával. Ez a Save Me Tonight.

Ez volt a Save Me Tonight Jennifer Lopez-zel és David Guetta-val. Madonna magához tért olyannyira, hogy nem csak a külsejével foglalkozik, hanem a zenékkel is. Itt van a legújabb dalai közül az egyik. Következik a Bring Your Love és Madonna. Az újdonságok közül a mai alkalommal ez az utcsó. Folytatás a jövő héten.

0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétósó Bétót Lászlóval.
1: A Sikk együttes, az amerikai Sikk egyik dalával köszöntöm a Bézs hallgatóit is. Ez a Mega Sikk. És az amerikai Sikk.

Ez volt a Sik, és ez volt a Mega Sik. A legjobb dalaikból néhány klasszikus amerikai funky, nem a legdurvább, hanem abszolút a szalonképes, ahogy mondtuk, a Sikre annak idején, és bizony volt jó néhány slágerük. Ebből szólt néhány itt a legelején, hiszen együtt a Rádió Bézs és a poptarisja.hu.

0: Ezt a fantasztikus remixet DJ Dali készítette.
1: We are the music.
0: És ez már az amerikai Foreigner. I wanna know what love is.

I want to know what love is. Ez volt a Foreigner.

Nagyon sokan feldolgozták, nagyon sokan elénekelték, és nagyon sokan sajátjuknak tekintik a dalt. Ezek közé tartozik Gloria Gaynor is. És én nem tudom megmondani, hogy kié volt az eredeti, csak az, hogy ez egy nagy sláger volt és marad. Ez volt a Can't Take My Eyes Off of You. Sandy Posse. Ez a Who's Sorry.

Sandy Posey is Rosarina. Na, ezt is mindenki elpengette, aki élt s mozgott. Ez a változat All Caroline and His Orchestra jó voltából. Szintén slágerlistáros dal volt. Ez a gitárbugi.

0: A Caroli and His Orchestra, ez volt az elmúlt percekben a gitárbugi. Most pedig már is itt van velünk Lippy Lee.
1: There's a boy, a little boy.
0: És a Little Arrows.

Ez volt a bikini, na nem, ez volt a senkire sem irigy, honalmirigy és a sustorgó szavak. Ez pedig már valóban a bikini. Legyek jó!

dübörög a nyár. De előbb vagy utóbb ez is véget ér. Mert ugye a nyár is egyszer véget ér. Erika C. és Robbie D.

Erika C és Robbie D. A nyár is egyszer véget ér. De a közös még nem. Még van néhány dal, amit szeretnék lejátszani, hiszen együtt a Rádió Bézs és a popterisznya.hu. Annak idején a dolog úgy indult, hogy megalakult a Seekers együttes Ausztráliában. Aztán felbomlott, és egy új együttes alakult, a New Seekers, majd egy is felbomlott, és ezután jött az a Seekers, amit úgy hívtak, hogy New Seekers. Nos, a New Seekers egyik klasszikus ez a dal. What have they done to my song? Ez a New Seekers. Well, it's the only

A Seekers csak akusztikus hangszereken játszott. A New Seekers már elővette az elektromos hangszereket és a dobot is. A New Seekers pedig még jobban cifrázta a dolgot, de azért a legnagyobb sikere a Seekersnek volt, és volt egy pici a New Seekersnek is. A nyár egyszer véget ér, énekelt Erika C. és Robby D. az előbb. De egyelőre még tobbal a nyár. És jönnek a szép, édes nyári napok. Chris Rea, ez a Sweet Summer Day.

Chris Rea és a Sweet Summer Days. Egy nagyon-nagyon ritka párosítás, kár, hogy többször nem mentek stúdióba közösen, és miután Tina Turner már nincs közöttünk, nem is mehetnek. De egyszer ezt megtették, Carlos Santana és Tina Turner. The Game of Love.

0: It's Raining Men. RuPaul és Martha Vash. Még egy picit együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu.
1: Ez a Bétó Show.
2: A mikrofonnál Bétó László.
0: Brian Hyland. Sail it with a kiss.

0: Sail It With A Kiss, Brian Hyland.
1: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptalisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
0: Búcsú a Bés hallgatóitól, Demis Russo's nagyslágerével. When I am kid.

Ennyit már a hölgyes urak, szép lányok. Véget ért a B-túlsó. Itt a poptarisja.hu-n. De ne feledjék, hogy jövő héten a szokott időben ismét jelentkezünk, és ismét jönnek a nagyslágerek, és persze a közös megjön a kabaré, szóval minden, ami benne szokott lenni a B-túlsóban. A hétvége az meglehetősen meleg lesz, esőnek nyoma sincs, legalábbis az előrejelzések szerint. Viszont a napsütésnek és a 39-40 fok körüli hőmérsékleteknek viszont annál inkább. Úgyhogy mindenki nagyon vigyázzon magára, és csak akkor megy.

0: menjen ki, és főképpen a nap alá, hogyha feltétlenül szükséges. Hallgassák inkább a poptarisztja.hu-t a hűvös szobában, és hallgassák magát a poptarisztját, hiszen jobbnál jobb zenék szólalnak meg a hétvégén is az élő műsorokban. Szóval remélem egy hét múlva találkozunk a szokott időben. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. Viszont hallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: aktarisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.
0: Egy újabb sláger itt a poptarisnya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: 自由的事。
1: Vigye magával a poptarisznyát.
2: Mi nem okozunk csalódást. Tőlünk csak ismert és kedvelt dalokat hallhat. A poptarisznya.hu-val még a nyár is forró.

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Máshol nem játsszák nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: világot, békés sziget az internet tengerében.
1: Popterisznye.hu.
2: Az igazi zenék tárháza.
3: Don't walk away, don't walk away, stay a philosophy to the 100%.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Naptarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten. Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten. Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: aktarisnya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

We got

0: Hallgasson minket a poptarisznya.hu oldalon.
1: A DJ gonna make you sweat.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió. Baby, don't leave me.

0: Szereti a Podtarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a Podtarisznya.hu.